0: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Az Ulmi Magyar Kultúra Egyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallják az Ulmi Radio Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A mikrofonnál Darányiné Demeter Magdi.
1: A ragyogó napsugaras reggelhez ragyogó jó kedvet, a most következő műsorhoz pedig kellemes időtöltést kívánok.

A régi mesék szerint a madarak hajnalban nem a reggelt köszöntik. Előbb elmesélik a csillagoknak azokat a szép dolgokat, amelyeket az emberek előző nap egymásnak adtak. Egy ölelést, egy mosolyt, egy segítő kezet, egy vigasztaló szót. Mire az utolsó dallam is elcsendül, a csillagok álomra hajtják a fejüket, a nap pedig örömmel kell útra, mert tudja, hogy odalent még mindig él a szeretet.

Az utazás nem arról szól, hogy mit nézünk meg, hanem inkább arról, amit közben átélünk. Valamit ott hagyunk magunkból, ha elhagyunk egy helyet. Ott maradunk, noha elutazunk. És vannak olyan dolgok is bennünk, amelyeket csak azáltal lelhetünk meg újra, ha visszatérünk ezekre a helyekre. Talán csak a távolság mutatja meg, mennyire hiányozhat valami. Talán messzire kell utazni, hogy kiderüljön, milyen becses is az a hely, ahonnan elindultunk. Bizonyos, hogy minden igazi utazás értelme a hazajutás, és az ember megkezdi a hazatérést abban a pillanatban, amikor útra kell. Írta Márai Sándor.

Júliusban és augusztusban Ulmi Magyar Kultúregyesületünk nyári szünetet tart. Magyar nyelvű rádióműsorunkat ez idő alatt is hallgathatják. Nyári műsorainkban képzeletbeli utazást teszünk. Ma Budapestre kirándulunk. De előtte még elmondanám, hogy miről lehet egy magyar embert megismerni. Erre a kérdésre a választ az interneten lehet megtalálni és olvasni, mely így hangzik. Idézem. A magyar embert a többi néptől nem csak a nyelve, hanem sok más szokása is megkülönbözteti. Az egyik különös szokásuk, hogy sírva vigadnak. A másik, hogy evés közben nem beszélnek. Azután arról, hogy tejfölt használnak mindenhez. A paprika pont olyan fontos nekik, mint a só és a bors. A túrót csokival eszik, és ezt túrórudinak nevezik. Gyümölcsöt használnak a leveshez is. Bármikor, bármit képesek megenni. Egy levegővétellel 10 percig is képesek káromkodni. A lónak csak a másik oldalát ismerik. Ha valamit meg kell csinálni, rögtön tudják, hogy hogyan nem lehet. Két vagy több magyar bárhol, bármin képes összeveszni. És arról is meg lehet ismerni egy magyart, hogyha 2 hetet Amerikában üdül, hazatérve még 3 hónapig töri a magyar nyelvet. Többek között ezek a humoros vélemények olvashatók az internet oldalain a magyarokról.

Budapest egy igazán különleges város, amiért nem csak mi, Magyarország szülöttei, hanem a külföldi turisták is rajonganak. Budapestet keleti Párizsnak és a Duna királynőjének becézik. A legtöbb Magyarországra látogató turista beleszeret. Budapesttel meg lehet ismerkedni gyalog, busszal, hajóval és egyéb közlekedési eszközökkel. Az életteli, vibráló Budapesten lehet épületeket, múzeumokat, parkokat, híres fürdőket, éttermeket, kávéházakat meglátogatni. Kimaradhatatlan látnivalók az Országház, a Halászbástya, Margit-sziget, Városliget, a Hősök tere, Andrássy út vagy a Gellért-hegy. Budapest gyönyörű. Aki egyszer Budapesten járt, egészen biztos, hogy újra és újra visszatér.

Egy egészen rövid betekintés Budapest történetébe. A budai mészkőbarlangokat már az ősember is felfedezte és szálláshelyül használta. A Duna ezen szakasza pedig már igen korán átkelőhelyként szolgált, s azt is tudjuk, hogy itt már lakott település volt a korai bronzkorban, Krisztus előtt a 19. században. Több száz év múlva a kelták fejlett társadalmáról, városias településeiről adnak hírt a régészeti leletek. Krisztus előtt második század közepétől jelennek meg a térségben a római hódítók, s a folyó a római kori Pannon tartomány természetes határvonalát jelentette. Az átkelőhelyeken a birodalmat védő katonai táborok épültek, a légiós táborok mellett pedig polgárvárosok alakultak ki. Közülük az egyik legjelentősebb Aquincum a mai Óbuda területén. A honfoglaló magyarok a Kárpát-medencét a 9. század végén vették birtokukba. A Dunai átkelőhely jelentősége a 10. századtól folyamatosan nőtt, s szomorú nevezetessége, hogy a pesti oldalról a túlpartra igyekvő Gellért püspököt, az államalapító első Szent István fiának, Imre hercegnek nevelőjét, itt fogták el lázadó pogány magyarok, s a Kelenföldi hegyről, a mai Gellért hegyről taszították a mélybe. Óbuda a kereszténység felvétele után az a középkori város, mely a királyok tartózkodási helye lett. A krónikák kőházakról szólnak, úthálózata római kori örökség, tudunk piacáról, arról, hogy harmadik Béla király karácsonyt ünnepelt falai között, s hogy 1223-ban tűzvész pusztított a városban. A 13. század folyamán királyi vár épült a területén. Buda területén szétszórtan földesúri települések, egyházi birtokok, királyi szolgáló népek falvai alakultak ki. A lakosság itt elsősorban szőlőművelésből és bortermelésből élt, s ez is a római kori öröksége volt a tájnak. Pestnek a 10. században szláv, bolgár, valamint muzulmán kereskedő lakosai voltak. Pest és Buda, a két város, a középkorban Mátyás uralkodása alatt érte el fénypontját. Első Szulajmán szultán 1526. augusztusában megindult hadaival Magyarország ellen. 1541. augusztus 29-én a Mohácsi csata után 15 évvel foglalta el a török sereg a budai várat. A szultán Budát egy török tartomány székhelyévé tette, élére pasát állított. Pestre pedig 3000 fős őrséget rendelt ki. Ettől kezdve Buda a török birodalom nyugati kulcsának stratégiai fontosságú helyének számított. A 16. század közepétől a Habsburg uralkodók, akik megkoronázott magyar királyok voltak, többször tettek sikertelen kísérletet Buda és Pest visszafoglalására. 1686. szeptember 2-án a budai vár felszabadult a 145 éves török uralom alól. Az ára a vár és a város teljes pusztulása. Egyetlen lakható ház sem maradt a bevett várhegy területén. A lakosság csaknem teljesen elpusztult, a túlélők fogságba kerültek. Az utolsó budai pasa, Árnót Abdurrahman elesett a harcokban. Buda újjáépítése kiemelkedő hadászati jelentőségénél fogva politikai megfontolások tárgya lett. A csatazaj elültével németek, svábok, osztrákok, spanyolok, bajorok, szerbek, horvátok, franciák, törökök maradtak vissza, magyaroknak azonban tilos volt a vár területére lépni. A városba és szomszédos Óbudára a német fejedelemségek területéről toboroztak családokat, s jelentős kedvezményekbe részesítették őket azért, hogy letelepedjenek. Mindkét város csak két évtizedes együttvívott szívos küzdelem árán jutott jogaihoz. Bár Budát második Lipót 1703-as kiváltságlevelében fővárosnak nevezi ugyan, de a város valójában messze állt attól, hogy a hivatását betöltse. 1711-ben Eleonóra Régens császárnő helyett kezdte vissza mind a két város teljes, szabad királyi városi jogaiba, nem utolsó sorban a Rákóczi szabadságharc alatt tanúsított, rendíthetetlen hűségük jutalmaként. A 18. század folyamán a két város lakossága 20-24 ezer körül mozgott, de újabb 100 év múlva Pest már 100 ezeren felüli lélekszámmal bírt, még Buda lakosai 50 ezer főt számláltak. A 19. században az ország földrajzi központjának számító Pest Magyarország kereskedelmének központjává vált.

Széchenyi István volt az, aki 1829-ben javasolta először nyilvánosan, hogy Pestnek és Budának Budapest néven egyesülnie kell. A bécsi politika mindent elkövetett, hogy csökkentse Pest befolyását, de sikertelenül. A város tovább gyarapodott és növekedett. 1872-ben pedig az országgyűlés megszavazta az egyesített Budapestről szóló törvénycikket. Az új városi választások után 1873. november 17-én az ünnepi közgyűlést követően az új testületek átvették a város irányítását. A város első főpolgármestere Ráth Károly lett, polgármesteré pedig Kammermeier Károlyt választották. Ettől kezdve állandó építkezési területté vált a város, nekifogtak a Pesti utcák tömeges kiszélesítésének, meghosszabbításának, rendezésének. 1871-ben elkezdték építeni az Andrássy utat, és még ugyanabban az évben törvény született a Nagykörút építéséről. Elkészült a második Dunahíd, a Margit híd. A kiegyezés után indult meg a tömegközlekedés kiépítése is. 1887-ben pedig forgalomba állították a mai villamos ősét a Nagykörúton. 1870-ben megindult a Várhegyre a Sikló, négy évvel később pedig a Szabadsághegyre a Fogaskerekű. Az 1880-as évek második felében kiépült a Cinkota és Soroksár közötti, valamint a Szentendrei hév. A korszak másik két vívmánya a távírda és a telefon. A városban megjelent a sajtó, mint intézmény. Sorra nyíltak a polgári lét fontos helyszínei, a kávéházak és a mulatok. A leghíresebbek voltak a New York kávéház, a Centrál, a Japán kávéház vagy a Somosi Orfeum. 1884-ben pedig elkészült az Ybl Miklós tervezte operaház is. A korszak csúcspontja a millenniumi éve 1896 volt. Ebből az alkalomból országos kiállítást rendeztek. A budapesti kiállítás épületei a Városligetben kaptak helyet. Erre az alkalomra kiépült Európa első föld alatti vasútja, a Kisföld alatti is. A Dunaparton ekkor már olyan előre haladott állapotban volt az országház építése, hogy ünnepi ülését már az új kupolacsarnokban tarthatta meg a tisztelt ház. A gótikát visszaálmodó épület felavatására 1902-ben került sor. A város belterülete ekkor már egészen a mai Szent István körútig terjedt. Ott épült fel a Pesti Polgárház színháza, a Vígszínház, a körút másik végéhez közel pedig elkészült az Iparművészeti Múzeum szecessziós épülete. Budapest pezsgő nagyvárossá alakult. A ragyogó, csodálatos központja lett az országnak.

Nem akármilyen hely a mi fővárosunk. Smog van, meg dugó, és lárma, és előfordulnak fura emberek, de azért tud valamit. Budapest az egyetlen metropoliszunk, annak minden nyűgével és örömével. Rengeteg ember egymás közelében. Az ilyen helyek mindig érdekesek. Egy állandó fesztivál. Budapest az a magyar város, amelynek esélye van, hogy egyszer úgy emlegessék, mint Párizst vagy Bécset. A kultúra köldöke, a kutatás fellegvára. Magyarország szimbólumai, világhírességei jó részt Budapesten vannak. Ha Lolka és Bolka megpörgeti a földgömböt, akkor vagy Budapestnél áll meg, vagy nem áll meg Magyarországnál egyáltalán. Vannak, akik kiköltöznek a büdös koszos nagyvárosból, de általában nem merészkednek messzire. Mások messze tájakról mennek közelebb Budapesthez. Dolgozni és vásárolni bejárnak, mert mégiscsak ott a legnagyobb a választék, hiszen azért Metropolis. Nem lehet meglenni nélküle. Tőzsde, színházak, diszkók és zeneakadémia. Itt nyüskés van. Itt talál munkát, megélhetést, iskolát és kórházat, szerelmet és sírhelyet több mint 2 millió ember. Nem muszáj szeretni a nyüzsgést, de kár tagadni, hogy Budapest az űrből is látszik, sőt, még Amerikából is. A Szent Korona legfényesebb gyémántja. Nem érdemes harcolni ellene, mert a New York-i gépek akkor is feriegyen szállnak le, ha utáljuk Budapestet, és azt képzeljük, hogy jobb lenne nélküle. Budapesten nem azért lakik olyan sok professzor, tévésztár és kínai, mert különösen gonosz és romlott hely, hanem mert a metropoliszok ilyenek. Az újdonságok, a modernitás, a csúcstechnika és más furcsaságok otthona. Mint Berlin, Prága vagy New York, csak még egy kicsit bénább. Ha szeretjük, fejlesztjük és rendben tartjuk, akkor egész Magyarország büszke lehet rá. Ha elhisszük, hogy ez egy bűnös város és hagyjuk lerohadni, akkor az mindannyiunknak ciki lesz. Mert ha Budapest nem lesz világhírű, Magyarország leesik a földgömbről.

0: külföldi turista Budapesten. Előadja Varga Ferenc József.
1: Jó napot, magák közvéleménykutató, olyan még eddig úgyse volt. Igen, turista vagyok Japánból, kicsit beszélek magyarul, németül, meg retikül, igen. Nálatok turisták miért járnak egyenruhában? Láttam szürke egyenruhás emberek sokat fényképeznek, autókat, majd autókra oda tesznek papír. Érdekes turisták, nagyon. Nem vagyok egyedül, velem van barátnőm Kazuko, csak most rábia lett a metrónak. Egyszerűen nem tud róla leszállni. Beleült egy rágógumiba. Budapest nagyon szép. Imádom Pollak Mihályt, jó ízlésű építész. Szépen odaépítette Nemzeti Múzeum mellé a fekete üvegház. Szépek budapesti házak is, csak furcsa, hogy mindegyikben ugyanazok laknak. Mindegyikre ki van írva, hogy hajrá, Fradi, meg hülye köcsög. Ez a második lakó nagyon hasonlíthat rám, mert többször összekevertek vele. Tudja, nekem ez egzotikus, tudja, szép Budapest. Fiatalok sokat dolgoznak, minden nap lefestik műemlékek festékszprével. Budapesti panoráma gyönyörű, láttam, ahogy taxival mentem át Budáról Pestre. És közben láttam Székesfehérvár, Veszprém, Sopron. A taxis azt mondta, kerül egyet, mert úgy gyorsabb. Végén annyi pénzt kért, hogy azt hittem, megvettem az autóját. Minap lementem az alagútba, egyszer csak egy svájci részecske gyorsítóban találtam magamat. Kiderült, nem részecske gyorsító, hanem 4-es metró fúrópázsa. Mindegy, ez is áll, az is áll. Közlekedés igazi hungarikum, mint egy egri borospince, dugó-dugó hátán. Hűvös van nálatok, látom, beállt az ősz, meg a Hungária körút is. Nem baj, mert metróval járok, metróban jött jegyellenőr, én köszöntem neki, ő meg nem. Azt mondta, adjak jegyet vagy bérletet. Mondom, nincsen, na jó, csak blicceltem. Szeretem nagyon magyar konyhát, magyar kukorica is jó. Van pattogatott, meg van sok csöves. Persze, persze, igen, voltam vendéglőben, ott is nagyon jó volt, amikor kértem a számlát, azt hittem, megint a taxiban ülök. De aztán kiderült, hogy tévedés volt, és azt a számlát egy másik turistáknak adták, aki csak egy ásványvizet ivott. Én a tripláját fizettem. Nem mindig lehet gyorsan haladni, ám most például 3 órája jövök 5 méteren. Volt sok kérdező biztos, meg hittérítő, meg bocsi-bocsi pár forintot nem tudsz adni, meg főnök távcső nem érdekli, meg adtam pénzt Margarire, egy fiúnak, aki azt mondta, hogy hareráma. Meg volt rengeteg szórólaposztogató, nekem már sok szép szórólapom van. A felét fölragasztottam lámpaoszlopokra, meg házfalakra, mert láttam, hogy ti így véditek a épületeket. A másik feléből, abból szép vastag könyvet szerkeztek Magyarországról, és kiadom meg, fölteszem internet. Sayonara, nem adok pénzt, nincsen.

Budi Gyula novellája, Pesti ember nyári álmai. Mit álmodott Kródi úr? Kérdé reggelenként az óbudai harangozó, amikor rágyújt az első versre. Hát én csak rendbe volnék az álmaimmal, mert nem folytogatnak, nem zokogtatnak már évek óta. De vajon mit álmodik itt, szerte Pesten, az a sok emberi nyári éjszakán? Megkérdem a mindentudó barátomat, és ő így felel. Hát mostanában sokat álmodnak azzal a nagy ázsiai hegyjel, a Gauri Zankár testvérével, amely a Himalája közelében szökken az égboltozat felé, Mont Everestnek hívják őt, és sok pesti ember fáradozik az elérhetetlen csúcs megmászásával, miután ez az angol expedíciónak sem sikerült, mert voltak éppen mindnyájan turisták vagyunk a nyári napok jöttével, akár viseltünk alapunk mellett pléből való havasi gyopárt, amely a Magyar Turista Egyesület népszerű jelvénye volt, akár pedig egyesületi engedély nélkül mászkáltunk a balatoni tájak lavotta hangú országutain, a tátrai hegyek észbontó határain, ahonnan egy sziklacsúcsról pontosan observálhatta a turista, hogyan festik arcukat reggelenként a határon túleső kis fürdőhelyeken a lengyelasszonyságok. De az igazi turista talál itt Pesten is tennivalót magának. A budai hegyek között elhányt újságpapírosokból meg lehetett állapítani, hogy rántott csirkét vagy hideg kacsaszombot fogyasztottak-e a hegymászók, és körülbelül mely napokban vették errefelé égbetörő útjukat. Álmodnak messzi kis korcsmák lugasaival, ahová látszólag csak azért tér be a vándorlegény, hogy nevének kezdőbetűit felfirkantsa az újonnan gyalult padra, amelynek a sajátossága miatt nagy híre ment az összes kutyagolók között, ahová állítólag minden különösebb célzatosság nélkül mentek kézenfogva szerelmesek, talán csak azért, hogy a nagy bajszú vén bormérőtől meghallják, hogy várható-e eső a nap folyamán, ahová úgy szökött el Pestről valaha a polgár, hogy egész rongyos, megunt életét a városban felejtette, mint az ócska ruhát, és igyekezett új dalokat, magatartásokat, kedveket, hangulatokat felfedezni, fák levelezéseiből, mezei virágok üzeneteiből, kugli golyok döngéséből és új barátok hosszadalmas előadásaiból. Ahová ártatlanságával szökött a rózsaszínű nyári lány, kacér tetszelgésével a megkörnyékezett menyecske, fiatalkori ábrándokkal a paradicsom érett asszonyság, ahová azért jártak a bütykös lábú pesti írnokok, hogy végre egy árokpartján lehúzhassák a cipőjüket. Álmodnak az erdők titokzatos ösvényeivel, amelyeken átszalad néha a megzavarodott nyúl, a kolostori neveltségű őzgida, ahol a téli baráttal, a kékmellényes címkével megint találkozhatunk, ahol az is szívből dalolni kezd, aki egyéb alkalommal csak a pesti házmesternével szokott véleményt cserélni, ahol alkony jöttével a fatörzsek alakjaival felveszik amaz öreg emberek képmásait, akiket gyermekkorunkban ismertünk, a fűben meglejük első kedvesünk heverésző nyomát, a völgyből az álombéli zöld vadász kürtjelét halljuk, a sűrűben vadak, rablók vagy tiltott szerelmesek lépteit véljük felfedezni, ahol a csúnyákat megvigasztalja az erdei sötétség testi hibájuk miatt, ahol darab időre a derekán felejti az öngyilkos jelölt nadrág szíját, amelyre éppen felkötni készült magát. Álmodik a pesti ember. Álmodnak szép idővel, jó egészséggel, vadgalamb szerelmével, szép asszony tejével, jó asszony kenyerével.

0: megint játszunk azt, hogy játszunk megint, hogy az időre hájultak.
1: Zarándok út, tanmese. Az Emei hegység megszámlálhatatlanul sok kolostora közül a nagy kolostorok szerzetesei gazdagok, a kis kolostorok szerzetesei pedig szegények voltak. Egy nap valamelyik kis kolostor szegény szerzetese útnak eredt, hogy búcsút vegyen egy nagy kolostor gazdag szerzetesétől, majd zarándok útra induljon a keleti óceán szigetén fekvő Pútóú hegységbe. Rettenetesen hosszú utat kellett megtegyen, sok-sok magas hegyen és mély vízen kellett átkelnie. A gazdag szerzetes zavartan érdeklődött. Mire van szükséged? Mit akarsz magaddal vinni? Csupán egy kancsót és egy tálkát kérek, felelte a szegény szerzetes. A kancsóval vizet merítek, a tálkával meg koldulok majd egy kis rist. Én évek óta készülök rá, hogy zarándok útra menjek Pútóúba, mondta a gazdag szerzetes. Évek óta gyűjtöm, ami szükséges az útra, de még mindig hiányzik egy-két dolog. Aggódom, nem veszed-e túl könnyen az utat? A szegény szerzetes jó esztendő múlva visszatért útjáról, és beszámolt a gazdag szerzetesnek arról, mi minden esett meg vele. A gazdag szerzetes szégyenkezve bár, de még mindig azzal mentegetőzött, hogy eddig még nem sikerült megtenni az összes előkészületet a zarándok útjához. A gazdag szerzetes ezután is még mindig csak gyűjtögetett, és közben nagyon megöregedett. A szegény szerzetes nézte a reszkető lábú gazdag öreg szerzetest, aki egész életében a nagy útra gyűjtögetett, és nagyon megsajnálta. Mert tudta, hogy ez a szerzetes sosem fog már eljutni a Pútóú hegységbe, mert egész életét a gyűjtögetésre pazarolta.

Mindenki ismeri az Egyszer volt Budán kutyavásár népmesei szólást. A népmese története szerint az igazságos Mátyás király közbenjárására a szegény ember kutyáit a budai vásárban a nemesek jó pénzért felvásárolják. Ezt hallva a kapzsigazdag ember minden vagyonát pénzé teszi, azon kutyákat vásárol, és a kutya csordával Budára megy. Ott azonban elzavarják azzal, hogy egyszer volt Budán kutyavásár, csak egyszer. A kutyák szétszaladnak, ezzel a gazdag ember vagyona elvész. A magyar néprajzi lexikon szerint ez a motívum megjelenik Kis János Elmés nyájasságok, Dugonics András Magyar példabeszédek és Jókai Mór a Magyar nép élce szép hegedű szóban című gyűjteményében. A 13 részes Mesék Mátyás királyról című rajzfilm sorozat második része feldolgozza ezt a népmesét. Merényi László és Benedek Elek gyűjtésében kutyák helyett macskák szerepelnek.

Vannak, akik mindig utazásról és kalandról álmodoznak, hogy ezáltal mások és önmaguk szemében is érdekesnek és hősnek tűnjenek. Kosszolányi Dezső ezt írta az utazásról. A franciák azt mondják, elutazni annyi, mint egy kicsit meghalni. Én ezt sohasem hittem, mert szeretek utazni, s valahányszor vonatra szállok, úgy érzem, hogy újra éledek.

Az élet szép pillanatok gyűjteménye. Gyűjts össze minél több szép és boldog pillanatot, hogy amikor nehezebben döcög az életed, elő tud venni őket szívedből, vigaszként.

0: Mai műsorunk végéhez értünk. Az Olmi Magyar Kultúra Egyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallották az Olmi Radio Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A műsort szerkesztette és vezette Darányiné Demeter Magdi. Békés, örömteli, szép hétvégét és jó egészséget kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy meghallgatták műsorunkat, viszont hallásra!
1: Sie hörten die ungarische Sendung von Radio Free FM. Diese ungarische Sendung können Sie jeden Samstagmorgen von 9 bis 10 Uhr hören.